punika sabda yogani patut ngelarang rauhing punika sehananing ring paridabdab paridabdab nyane.